0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Itt az SZIA bevallási határidő. 64 éves korában elhunyt Scherer Péter színművész. Nagyrészt napos és egyre melegebb időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Lejár éjfélkor az SZIA bevallás és befizetés határideje. A NAV idén több mint 5.600.000 adózónak készítette el a bevallási tervezetet. Ezt legtöbbször elég ellenőrizni és véglegesíteni. Az egyéni vállalkozóknak, az őstermelőknek és az áfás magánszemélyeknek viszont ki kell egészíteniük a dokumentumot. Máig lehet nyilatkozni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról is. A hajrában az adóhivatal hosszabb nyitvatartással segíti az ügyfeleket. A központi ügyfélszolgálatok reggel 8:30-tól egészen délután 6 óráig tartanak nyitva. A NAV infóvonala pedig este 8-ig hívható. Országszerte egyre több település csatlakozik a Vágatlan Május akcióhoz. A kezdeményezés lényege, hogy ebben a hónapban csak a legszükségesebb helyeken nyírják a füvet, mondja Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
2: Hagyunk magasabb növényzetfoltokat, akkor ott a párolgási veszteség is sokkal alacsonyabb lesz. Javul a területnek a vízmegtartó képessége, ezért külön fontos, hogy amikor végre jön egy tavaszi eső, akár csak néhány milliméter is, mellőzzük a fűnyírást. Ha mindenhol le van vágva a fű egyszerre, akkor táplálék nélkül maradnak a beporzó rovarok. A beporzók között nem csak méhek vannak, hanem darazsak és egyéb más fogak, sőt, madarak is beporzóként is funkcionálnak, mondjuk a kék cinege.
1: Már több ezer nevezés érkezett a 9. MOL Balaton átevezésre. Az ország egyik legnagyobb szabadidősport eseményét június 27-én rendezik meg, immár 9. alkalommal. A résztvevők kajakkal, kenuval, szappal, sárkányhajóval vagy akár gumicsónakkal is teljesíthetik a Zamárdi-Tihany-Zamárdi 8,5 kilométeres távot. Elhunyt Scherer Péter. A Jászai Mari díjas színművészt színházi szerepei mellett olyan filmekben láthattuk, mint például a Nekem lámpást adott kezembe az Úrpesten, a Kontroll, a Made in Hungária vagy a Papírkutyák. Szinkron színészként is sok filmhez kölcsönözte a hangját, emellett rendezett, tanított, íróként és dramaturgként is dolgozott. Scherer Péter 64 éves volt. Szépen süthet a nap a néhány felhő mellett, főleg délután kora este számíthatnak helyenként záporra, zivatarra, erre a középső ország részben lesz a legkisebb esély. Odakint 20-25 fokot mérhetünk napközben. Holnap általában sok napsütésre készülhetünk, felhőből az ország középső tájai lehet több, arrafelé várható esetleg zápor, zivatar, hajnalra 6

0: és 14 fok közé csökken. Délutánra 22-26 fokig emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

házam. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél leszem be.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Zalaegerszeg továbbra is biztonságos, de nő a csalások száma. Felpörgött a kerékpáros turizmus. Több helyszínen is beavatkoztak hétfőn a zalai tűzoltók. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy Jemendi Rékát hallják. Elfogadta a rendőrség közbiztonsági beszámolóját a zalaegerszegi közgyűlés. Balaic Zoltán polgármester azt mondta, a város továbbra is az egyik legbiztonságosabb az 50 000 fő feletti települések között. Tavaly mindössze egy lakásbetörés történt, autófeltörés és autólopás pedig egy sem volt. A beszámoló szerint az elmúlt 15 évben jelentősen csökkent a testi sértések, a garázdaságok és a rongálások száma is. Ugyanakkor egyre több az online csalás. Még 2010-ben 27 ilyen esetet regisztráltak, tavaly már 94-et. Emellett nőtt a közlekedési balesetek száma is. A polgármester hangsúlyozta, a következő időszakban tovább erősítik a rendőri és polgárőri jelenlétet, valamint újabb közterületi kamerákat is telepítenek, összegezte a ZAOL. Több helyszínen is szükség volt hétfőn a zalai tűzoltók segítségére. Nagykanizsán egy idős ember rosszul lett otthonában, ezért nem tudott ajtót nyitni. A tűzoltók a bejárati ajtó üvegének betörésével jutottak be a lakásba, majd átadták a beteget a mentőknek és segítettek a mentőautóba helyezésében is. Zalaegerszegen egy teherautó és egy kerékpáros ütközött össze a Balatoni úton egy gyalogátkelő helynél. A helyszínre riasztott tűzoltók a mentők munkáját segítették, majd megtisztították az úttestet. A nap folyamán Mihálydon kerti hulladék és szemét gyulladt ki, Galambokon pedig egy egyedül élő emberhez kellett bejutniuk a tűzoltóknak, miután napok óta nem adott életjelet magáról. Este Szent Péter úron egy autó sodródott le az útról és kerítésnek ütközött, személyi sérülés azonban nem történt, tájékoztatott a vármegyei katasztrófa védelmi igazgató. Országos részvétellel rendezték meg idén is a tornaversenyt a zalaegerszegi Liszt Ferenc általános iskolában. A rendezvény mostantól Babos Sándorné emlékverseny néven folytatódik, tisztelegve az intézmény egykori testnevelő tanára előtt. A több mint 40 éves hagyományra visszatekintő eseményre több településről érkeztek diákok, akik különböző kategóriákban mérhették össze tudásukat. A megnyitón a névadóról is megemlékeztek, a résztvevőket pedig Babos Sándorné fia, Babos Gábor köszöntötte. A verseny végén az egyéni és csapat teljesítményeket is díjazták, a legjobbak kupával térhettek haza, számolt be a ZAOL. A digitalizáció hatásairól és a tudatosságról

0: okos eszköz használat fontosságáról tartottak előadást a Zalaegerszegen, az Egészséges Zalaegerszeg program részeként. A digitalizáció összeköt vagy elválaszt elnevezésű rendezvényen a résztvevők azt járták körül, hogyan formálják a mindennapokat az okos eszközök, és milyen kockázatokkal járhat a túlzott vagy nem megfelelő használatuk. Az eseményen elhangzott, az idősek és a fiatalok különösen érzékenyek lehetnek a digitális tér kihívásaira. A szakemberek ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy megfelelő használat mellett a digitális eszközök egy egészségügyben és az idősek mentális támogatásában is fontos szerepet tölthetnek be. Olvasható az egerszegihírek.hu-n. Egyre népszerűbb a kerékpáros turizmus Murakeresztúron, miután a település környéki útvonal elnyerte az év kerékpárútja címet. A nyári szezonban az országos bringás vándortáborok egyik központja lesz a dél-zalai település. A városvezetés közölte, június 20-ától összesen 25 turnus érkezik majd, főként iskolás csoportokkal. A résztvevők Murakeresztúrról indulnak és oda is térnek vissza a túrák után. A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség több mint 120 kerékpárt helyezett el a településen. Ezek üzemeltetéséről és karbantartásáról is helyben gondoskodnak. A túrázók a Mura mentén a Magyar Amazonasnak is nevezik, ártéri környezetben tekerhetnek majd, több dél-zalai települést és látványosságot is érintve, számolt be a Zala vármegyei hírportál. Zalaegerszegen adott koncertet az Ismerős Arcok zenekar. A keresztúri VMK-ban tartott fellépésen a közelmúltban megjelent Ecce Homo című album dalai kerültek a középpontba. A koncert előtt dedikálással egybekötött közönség találkozót is tartott a zenekar. Amint egy kétórás műsorban több új szerzemény is elhangzott, köztük az elhunyt magyar színész legendák emlékére írt Búcsú című dal. Az Ismerős Arcok visszatérő vendég Zalában. A zenekar tavaly is fellépett Zalaegerszegen, akkor egy különleges táncszínházi produkcióval érkeztek a városba, írja Zaol. Megalakulásának 55. évfordulóját ünnepelte a Csesztregi Páva kör. A Zalai Népdalkör jubileumi rendezvényére határon túlról is érkeztek fellépők és vendégek. A dalkör 1971-ben alakult, azóta pedig a zalai népzenei hagyományok egyik meghatározó őrzőjévé vált. Az ünnepségen felidézték a csoport elmúlt évtizedeinek legfontosabb állomásait és sikereit. A Pávakör számos hazai és nemzetközi fellépésen szerepelt, több rangos díjat is elnyert, köztük a Kóta díjat és az Örökös Vas Lajos nagy díjat. A jubileumi műsorban zalai, muravidéki és felvidéki népdalkörök, valamint helyi diákok is felléptek, összegezte a Zaol. Bejelentették az idei Örvényes Völgy Fesztivál részletes programját. A június végén Zalacsány mellett megrendezett eseményen nemzetközi sztárfellépők és népszerű hazai előadók is színpadra lépnek. A fellépők között lesz többek között Nick West amerikai basszusgitáros énekes, Kevin Davy White brit zenész, valamint a Queen Sensation produkció is. A szervezők szerint a fesztivál különlegessége továbbra is a családias hangulat és a természeti környezet. A koncertek mellett irodalmi estek, gyerekprogramok, túrák, jóga, hangtálfürdő és egészségtudatos programok is várják a látogatókat. Az Örvényes Völgy Fesztivált június 26-a és 28-a között rendezik meg Zalacsány közelében, olvasható a Zaolon. Zalaegerszeg történetének érdekességeiről és kevésbé ismert múltjáról beszélgettek a Zaol Podcast legújabb adásában a Város Napja alkalmából. A műsor vendége Tódor Tamás idegenvezető volt, aki egyebek mellett a település fejlődéséről, régi épületeiről és első polgármesteréről is mesélt. A Zalai megyeszékhely idén több jubileumot is ünnepel. 605 éve említették először városként egy oklevélben, emellett 141 éve vált rendezett tanácsú várossá. A beszélgetésben szó esett arról is, hogyan nőtte ki magát mezővárosból megyeszékhelyé Zalaegerszeg, illetve milyen szerepet játszott ebben Kovács Károly, a település első polgármestere. A város napjához kapcsolódva az önkormányzat ünnepi közgyűlést tartott, a Turinform iroda pedig történelmi sétával várta az érdeklődőket a belvárosban. Ma nagyrészt napsütéses időben reménykedhetünk, de időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor vagy zivatar. Sokfelé lesz élénk az északi, északnyugati szél. Ma és a napokban a nappali maximum hőmérséklet 21-25 fok lehet, éjjelre pedig 9-14 fokig csökkenhet a minimum.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Május 20-a van, szerda, és együtt töltjük a ma reggelt a legjobb zenékkel közösen, úgyhogy megadjuk az erőt a munka mellé és az elindulás mellé, méghozzá Jennifer Lopez-zel ebbe az órába. Ő a Get Right-ot hozza el, a kezdés pedig Beyoncé. Vele indulunk, rádiózunk együtt egészen délig.
1: Best

Hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna is

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Május 20-a van, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Szerda, a névnaposok a Bernátok és a Felíciák, a születésnaposok között pedig gyerekkorunk kapus ikonját köszönhetem, Iker Casillast. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a méhek világnapja, és természetesen témákkal is készültem a mai nap reggelére. Egy Kylie Minoggal kapcsolatos hír is érkezik, de most egy másik csajszival fogom folytatni. Szóljanak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Jennifer Lopez most a hangulat felelős, a Get Right-tal ébredhetünk. Szép reggelt!

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Adamski és a Killer. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, és arról is szó volt, hogy Kylie Minoggal lesz egy kapcsolatos dolog. Bizony, 7 óra után vele kezdünk majd, egy jubileumi turnéra készül, és hogy mi lesz ezen a turnén, és hogy egyébként hogy van az énekesnő, erről fogok egy kicsit beszélni. Aztán 8 óra után pedig a tetoválásról lesz szó, ami igazán megosztó téma. Egyrészt valaki nem szereti, valaki elítéli, valaki viseli, valaki teljesen agyonvarratja magát, úgyhogy ez nagyon érdekes, de jön most 10 ok, amiért a tetoválást választják az emberek, és végül 9 óra után pedig egy kicsi sport, és a Barcelona házatájára látogatunk el, ahol Robert Lewandowskiról lesz szó. Nem véletlenül jönnek majd a részletek. Na meg a legjobb zenéket is hozom, most egy rövid szünet, aztán a No Doubt-tal megyek majd tovább. Jön majd a Hey Baby a hírek után.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Zalaegerszeg továbbra is biztonságos, de nő a csalások száma. Több helyszínen is beavatkoztak hétfőn a zalai tűzoltók. Emlékverseny lett a zalaegerszegi Liszt kupa. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Elfogadta a rendőrség közbiztonsági beszámolóját a zalaegerszegi közgyűlés. Balaic Zoltán polgármester azt mondta, a város továbbra is az egyik legbiztonságosabb az 50 ezer fő feletti települések között. Tavaly mindössze egy lakásbetörés történt, autófeltörés és autólopás pedig egy sem volt. A beszámoló szerint az elmúlt 15 évben jelentősen csökkent a testi sértések, a garázdaságok és a rongálások száma is. Ugyanakkor egyre több az online csalás. Még 2010-ben 27 ilyen esetet regisztráltak, tavaly már 94-et. Emellett nőtt a közlekedési balesetek száma is. A polgármester hangsúlyozta, a következő időszakban tovább erősítik a rendőri és polgárőri jelenlétet, valamint újabb közterületi kamerákat is telepítenek, összegezte a ZAOL. Több helyszínen is szükség volt hétfőn a zalai tűzoltók segítségére. Nagykanizsán egy idős ember rosszul lett otthonában, ezért nem tudott ajtót nyitni. A tűzoltók a bejárati ajtó üvegének betörésével jutottak be a lakásba, majd átadták a beteget a mentőknek és segítettek a mentőautóba helyezésében is. Zalaegerszegen egy teherautó és egy kerékpáros ütközött össze a Balatoni úton egy gyalogátkelő helynél. A helyszínre riasztott tűzoltók a mentők munkáját segítették, majd megtisztították az úttestet. A nap folyamán Mihálydon kerti hulladék és szemét gyulladt ki, Galambokon pedig egy egyedül élő emberhez kellett bejutniuk a tűzoltóknak, miután napok óta nem adott életjelet magáról. Este Szent Péter úron egy autó sodródott le az útról és kerítésnek ütközött, személyi sérülés azonban nem történt, tájékoztatott a vármegyei katasztrófa védelmi igazgató. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Ma nagyrészt napsütéses időben reménykedhetünk, de időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor vagy zivatar. Sokfelé lesz élénk az északi, északnyugati szél. Ma és a napokban a nappali maximum hőmérséklet 21-25 fok lehet, éjjelre pedig 9-14 fokig csökkenhet a minimum.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, a Nox-al ébredhettünk, ez volt a Szeretem, és most pár szót ejtsünk a mai nap időjárásáról. Egyébként a zárójelben megjegyzem, hogy a tegnapi nap is csodásan alakult, ami az időjárást illeti, ugyanis visszatért egy nagyon picit a jó idő, és ez ma folytatódik. Ma szerencsére sok napsütés lesz majd, bár az égen időnként megjelennek tipikus tavaszi gomoly felhők, esőtől nem kell tartani, a csúcs hőmérséklet pedig 21 és 26 fok között alakul majd. Úgyhogy ezzel a csodás időjárással kell számolni, na meg a legjobb zenékkel, amik most szólnak az ébredés és a napindítás mellé, hogy a szerdai munkanap jól kezdődjön. George Michael jön most, és a Freedomot hozza ide a Bestre.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig a nap első témája, Kylie Minogue érkezik, ugyanis 40 éves jubileumot ünnepel, azóta van a pályán, és ezzel kapcsolatban indít egy turnét is, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Egy másik csodás hangú énekesnő lesz velünk itt a 2000-es évekből, Nelly Furtado, a Say It Right-ot hozza majd el.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Egerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: A digitalizáció előnyeiről és veszélyeiről tartottak előadást a Zalaegerszegen. Felpörgött a kerékpáros turizmus. Új lemezével koncertezett Zalaegerszegen az ismerős arcok. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A digitalizáció hatásairól és a tudatos eszközhasználat fontosságáról tartottak előadást a Zalaegerszegen, az Egészséges Zalaegerszeg program részeként. A digitalizáció összeköt vagy elválaszt elnevezésű rendezvényen a résztvevők azt járták körül, hogyan formálják a mindennapokat az okos eszközök, és milyen kockázatokkal járhat a túlzott vagy nem megfelelő használatuk. Az eseményen elhangzott, az idősek és a fiatal különösen érzékenyek lehetnek a digitális tér kihívásaira. A szakemberek ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy megfelelő használat mellett a digitális eszközök egy egészségügyben és az idősek mentális támogatásában is fontos szerepet tölthetnek be. Olvasható az egerszegihírek.hu-n. Egyre népszerűbb a kerékpáros turizmus Murakeresztúron, miután a település környéki útvonal elnyerte az év kerékpárútja címet. A nyári szezonban az országos bringás vándortáborok egyik központja lesz a dél-zalai település. A városvezetés közölte, június 20-ától összesen 25 turnus érkezik majd, főként iskolás csoportokkal. A résztvevők Murakeresztúrról indulnak és oda is térnek vissza a túrák után. A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség több mint 120 kerékpárt helyezett el a településen. Ezek üzemeltetéséről és karbantartásáról is helyben gondoskodnak. A túrázók a Mura mentén a Magyar Amazonasnak is nevezett ártéri környezetben tekerhetnek majd, több dél-zalai települést és látványosságot is érintve, számolt be a Zalavár megyei hírportál. Zalaegerszegen adott koncertet az Ismerős Arcok zenekar. A keresztúri VMK-ban tartott fellépésen a közelmúltban megjelent Ecce Homo című albumdalai kerültek a középpontba.

0: A koncert előtt dedikálással egybekötött közönség találkozót is tartott a zenekar. Ma nagyrészt napsütéses időben reménykedhetünk, de időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor vagy zivatar. Sokfelé lesz élénk az északi, északnyugati szél. Ma és a napokban a nappali maximum hőmérséklet 21-25 fok lehet, éjjelre pedig 9-14 fokig csökkenhet a minimum.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 40 éve van a pályán Kylie Minogue, és bizony ezt egy gigantikus turnéval ünnepli majd meg, úgyhogy jönnek a részletek erről, na meg a legjobb zenéket is bekészítettem, hogy jól induljon a szerda reggelünk. Itt lesz például velem Nelly Furtado, a Say It Right-ot hozza. Na meg, jön majd Fragma is a Tokaz Miracle-lel, rádiózunk együtt a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szép reggelt!
1: Best FM, a legjobb zenék!

Best FM a legjobb zenék. Kylie Minogue hivatalosan megerősítette, hogy nagyszabású koncert turnéval tervezi megünnepelni zenei karrierjének 40. évfordulóját. Az Ausztrál Poppikon egy magazin interjúban mesélte arról, hogy már gőzerővel készül a várhatóan 2027-ben induló jubileumi turnéra, amivel páratlan több mint 80 millió eladott lemez számláló életműve előtt tiszteleg majd. Ezen kívül mesélt a saját dokumentum sorozatáról, ami a Kylie nevet viseli, ezt egyébként a mai naptól lehet megtekinteni, és egy érzelmes új dalról is, ami egyébként a dokumentum sorozat stáblistája alatt szólal meg majd először. Ezen kívül azt is elárulta, hogy nagyon szeretne visszatérni a színészethez egy musicalben, amit egy rendező ráír, úgyhogy ez is még benne van Kylie Minogue-ba ennyi év után. A karrierjét 1987-ben a The Locomotion feldolgozásával indító énekesnő az elmúlt évtized olyan gigaslágerekkel írta be magát a történelembe, mint az évszázad himnuszává vált Can't Get Off My Head, a közelgő turné garantáltan a popzene történetének egyik leglátványosabb eseménye lesz. Az énekesnő tényleg mindig bebizonyítja, hogy benne még van erő, és még mindig tud újat mutatni, úgyhogy a fiatal pályatársak megemelhetik a kalapjukat előtte. Szerintem ez biztos, hogy így van. A folytatásban meg egy olyan énekesnő van, akiben úgy néz ki, hogy egy kicsit elfogyott, hogy ő szeretne bármit is alkotni, ugyanis nemrégiben vonult vissza, pedig egyáltalán nem öreg, és nagyon-nagyon szeretjük, és szerintem lehet, hogy még vissza fog térni a színpadra, vagy a zenealkotáshoz. Nelly Furtadóról van szó, és az egyik legnagyobb R&B sikerét hozza most el. A Say It Right-tal folytatódik az ébredés és a napindítás itt a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb.

0: Vesztefem a legjobb zenék. Szia, ébresztett minket az elmúlt 3,5 percben. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Május 20-a van szerda. A Bernátok és a Feliciák a névnaposok. A születésnaposok között pedig Iker Casillast köszönhetem. Spanyol válogatott labdarúgóról van szó, aki már visszavonult. Egy igazi legenda. Isten értesse az ünnepelteket. És apropó legenda, hát a folytatásban is egy legendával megyünk majd tovább. Ugyanis a híreket követően Whitney Houston fog majd énekelni, a pop királynője, a My Love Is Your Love-val érkezik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Szegedország legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: 55 éves jubileumát ünnepelte a Csesztregi Pávakör. Világsztárokkal és különleges programokkal jön az Örvényes Völgy Fesztivál. Zalaegerszeg múltját idézték fel a város napján. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Megalakulásának 55. évfordulóját ünnepelte a Csesztregi Pávakör. A Zalai Népdalkör jubileumi rendezvényére határon túlról is érkeztek fellépők és vendégek. A dalkör 1971-ben alakult, azóta pedig a zalai népzenei hagyományok egyik meghatározó őrzőjévé vált. Az ünnepségen felidézték a csoport elmúlt évtizedeinek legfontosabb állomásait és sikereit. A Pávakör számos hazai és nemzetközi fellépésen szerepelt, több rangos díjat is elnyert, köztük a Kóta díjat és az Örökös Vas Lajos nagy díjat. A jubileumi műsorban zalai, muravidéki és felvidéki népdalkörök, valamint helyi diákok is felléptek, összegezte a ZAOL. Bejelentették az idei Örvényes Völgy Fesztivál részletes programját. A június végén Zalacsány mellett megrendezett eseményen nemzetközi sztárfellépők és népszerű hazai előadók is színpadra lépnek. A fellépők között lesz többek között Nick West amerikai basszusgitáros énekes, Kevin Davy White brit zenész, valamint a Queen Sensation produkció is. A szervezők szerint a fesztivál különlegessége továbbra is a családias hangulat és a természeti környezet. A koncertek mellett irodalmi estek, gyerekprogramok, túrák, jóga, hangtálfürdő és egészségtudatos programok is várják a látogatókat. Zalaegerszeg történetének érdekességeiről és kevésbé ismert múltjáról beszélgettek a ZAOL Podcast legújabb adásában a Város Napja alkalmából. A műsor vendége Tódor Tamás idegenvezető volt, aki egyebek mellett a település fejlődéséről, régi épületeiről és első polgármesteréről is mesélt. A Zalai megyeszékhely idén több jubileumot is ünnepel. 605 éve említették először városként egy oklevélben, emellett 141 éve vált rendezett tanácsú várossá. Ma nagyrészt napsütéses időben reménykedhetünk, de időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor vagy zivatar. Sokfelé lesz élénk az északi, északnyugati szél. Ma és a napokban a nappali maximum hőmérséklet 21-25 fok lehet, éjjelre pedig 9-14 fokig csökkenhet a minimum.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Nagy Bogi és a Várni rád után kicsit hagy beszéljek arról, hogy 2 óra témánk még hátra van a mai nap reggeléből. A következő órában, azaz 8 óra után a tetoválásokról lesz szó. Valaki ezt nagyon rüheli, valaki pedig imádja. Úgyhogy most 10 ok jön, hogy miért varratnak tetoválást magukra az emberek. És végül 9 óra után a sportrovatba Robert Lewandowskiról lesz szó. A Barcelona házatájékánál történt egy kis változás, úgyhogy jönnek erről is a részletek. No, meg a legjobb zenék. Robbie Williams-szel megyünk tovább. Ez a Minilium most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, úgyhogy nekem egy kicsi kávészünet következik, ugyanis jönnek a hírek, és ezt ki is fogom használni, és tényleg egy kis kávét fogok elfogyasztani, mert kicsit föl kell pörögnöm, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez mind sikerülni fog. És a következő órában azon felül, hogy zenélünk, a tetoválásokról lesz szó. Ez egy nagyon megosztó dolog, valaki teljesen elítéli, valaki agyonvarratja magát, úgyhogy most megnézzük, hogy mi az a 10 ok, ami miatt az emberek magukra szoktak varratni tetoválásokat, és természetesen, ahogy mondtam, a legjobb zenék is szólnak az ébredés és a napindítás mellé, Madonna érkezik majd. A pop dívája most teljesen meg van újulva, de ide a régi, jól megszokott receptet hozza most el, a Vuggal érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rózsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Indul a mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Zalaegerszeg továbbra is biztonságos, de nő a csalások száma. Több helyszínen is beavatkoztak hétfőn a zalai tűzoltók. Emlékverseny lett a zalaegerszegi Liszt kupa. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Elfogadta a rendőrség közbiztonsági beszámolóját a zalaegerszegi közgyűlés. Balaic Zoltán polgármester azt mondta, a város továbbra is az egyik legbiztonságosabb az 50 ezer fő feletti települések között. Tavaly mindössze egy lakásbetörés történt, autófeltörés és autólopás pedig egy sem volt. A beszámoló szerint az elmúlt 15 évben jelentősen csökkent a testi sértések, a garázdaságok és a rongálások száma is. Ugyanakkor egyre több az online csalás. Még 2010-ben 27 ilyen esetet regisztráltak, tavaly már 94-et. Emellett nőtt a közlekedési balesetek száma is. A polgármester hangsúlyozta, a következő időszakban tovább erősítik a rendőri és polgárőri jelenlétet, valamint újabb közterületi kamerákat is telepítenek, összegezte a ZAOL. Több helyszínen is szükség volt hétfőn a zalai tűzoltók segítségére. Nagykanizsán egy idős ember rosszul lett otthonában, ezért nem tudott ajtót nyitni. A tűzoltók a bejárati ajtó üvegének betörésével jutottak be a lakásba, majd átadták a beteget a mentőknek és segítettek a mentőautóba helyezésében is. Zalaegerszegen egy teherautó és egy kerékpáros ütközött össze a Balatoni úton egy gyalogátkelő helynél. A helyszínre riasztott tűzoltók a mentők munkáját segítették, majd megtisztították az úttestet. A nap folyamán Mihálon kerti hulladék és szemét gyulladt ki, Galambokon pedig egy egyedül élő emberhez kellett bejutniuk a tűzoltóknak, miután napok óta nem adott életjelet magáról. Este Szent Péter úron egy autó sodródott le az útról és kerítésnek ütközött, személyi sérülés azonban nem történt, tájékoztatott a vármegyei katasztrófa védelmi igazgató. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Ma nagyrészt napsütéses időben reménykedhetünk, de időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor vagy zivatar. Sokfelé lesz élénk az északi, északnyugati szél. Ma és a napokban a nappali maximum hőmérséklet 21-25 fok lehet, éjjelre pedig 9-14 fokig csökkenhet a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, május 20-a van, szerda, Maxen Levi szabadságon, úgyhogy megpróbálom én helyettesíteni, és hozom természetesen a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Sheryl Crow, az All I Wanna Do-val, na meg 10 ok, hogy miért varratnak az emberek tetoválást magukra.

0: legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Best FM a legjobb zenék. Ígértem, hogy a tetoválásokról lesz szó, és hogy miért választják ezt az emberek, 10 okot szedtek most össze egy cikkben, és ezt fogom felsorolni nagyjából, és kicsit természetesen beszélgetünk róla. Egyébként a tetoválásokat már művészeti önkifejezés széles körében is elismerik, és hát a 21. század egyre sokszínűbb társadalmában 10 fő kategóriába sorolható, miért döntenek az emberek a végleges testmódosítás mellett. A szépség és a divat sokan egyszerűen természetként tisztán esztétikai célból választják az ábrákat. Egyediség, egy saját tervezésű vagy különleges, mint a tökéletes eszköz, hogy egyén kitűnjön a tömegből. A szubkultúrához való tartozás, ősemberi igény, a csoporthoz tartozás vizuális jelzése, személyes narratíva, valamint fizikai teherbírás, lázadás, aztán tradíció, szexuális motiváció, függőség, hirtelen felindulás. Ez a 10 ok, amiért az emberek tetoválást varratnak magukra. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy kinek mi a véleménye erről. Jó, hogyha egy tetoválás van egy emberen, ha diszkrét van, ha mi fér bele. Erre vagyok kíváncsi. A telefon és Viber számunk 0620 55 55 155, és ameddig jönnek az üzenetek, addig én hozom a legjobb zenéket. Visszautazunk a 90-es évek pop világába, méghozzá Madonnával. Jön a Vogue, ami akkor hatalmas port kavart és nagyon megváltoztatta a zenei ízlést, és egy korszakalkotó dal volt, de hát Madonna az mindig ilyen, most is legutóbb ilyen tett le az asztalra. A folytatás viszont egy hip-hop R&B sikeré, Anshati jó voltából. Ez az Always On Time most itt a Besten.

0: Blast FM a legjobb zenék, ez volt Zola és a Sehova se passzolok. Milyen érdekes egybefüggés ez, ugye itt beszéltünk arról, hogy a szubkultúrához való tartozás a tetoválások miatt, és azt a kérdést tettem fel egyébként, mert 10 okot soroltam föl a tetoválásról, hogy ki miért varrat magára és mit, és hát bizony-bizony azért itt nagyon sokan elítélték a tetoválást, nem véletlenül, mert ezt aztán nem lehet leszedni, vagy csak nagyon hosszú idő alatt lehet és nagyon drága módon eltávolítani magáról az embernek, úgyhogy be kell vallani, nagyon át kell gondolni, hogy az ember mit és mikor varrat magára, és egyébként, hogy varrat-e magára. Ez is egy érdekes kérdés, úgyhogy nagy porka vart mindez. A folytatásban most egy kicsi szünet következik, ennek a friss hírek, információk, utána pedig Lisa Stanfield-el megyünk tovább, és a 90-es évek egyik legnagyobb bulis lágere lesz itt, a The Real Thing tőle.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: A digitalizáció előnyeiről és veszélyeiről tartottak előadást a Zalaegerszegen. Felpörgött a kerékpáros turizmus. Új lemezével koncertezett Zalaegerszegen az ismerős arcok. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A digitalizáció hatásairól és a tudatos eszközhasználat fontosságáról tartottak előadást a Zalaegerszegen, az Egészséges Zalaegerszeg program részeként. A digitalizáció összeköt vagy elválaszt elnevezésű rendezvényen a résztvevők azt járták körül, hogyan formálják a mindennapokat az okos eszközök, és milyen kockázatokkal járhat a túlzott vagy nem megfelelő használatuk. Az eseményen elhangzott, az idősek és a fiatal különösen érzékenyek lehetnek a digitális tér kihívásaira. A szakemberek ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy megfelelő használat mellett a digitális eszközök egy egészségügyben és az idősek mentális támogatásában is fontos szerepet tölthetnek be. Olvasható az egerszegihírek.hu-n. Egyre népszerűbb a kerékpáros turizmus Murakeresztúron, miután a település környéki útvonal elnyerte az év kerékpárútja címet. A nyári szezonban az országos bringás vándortáborok egyik központja lesz a dél-zalai település. A városvezetés közölte, június 20-ától összesen 25 turnus érkezik majd, főként iskolás csoportokkal. A résztvevők Murakeresztúrról indulnak és oda is térnek vissza a túrák után. A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség több mint 120 kerékpárt helyezett el a településen. Ezek üzemeltetéséről és karbantartásáról is helyben gondoskodnak. A túrázók a Mura mentén, a Magyar Amazonasnak is nevezett ártéri környezetben tekerhetnek majd, több dél-zalai települést és látványosságot is érintve, számolt be a Zala vármegyei hírportál. Zalaegerszegen adott koncertet az Ismerős Arcok zenekar. A keresztúri VMK-ban tartott fellépésen a közelmúltban megjelent Ecce Homo című album dalai kerültek a középpontba. A koncert előtt dedikálással egybekötött közönség találkozót is tartott a zenekar. Ma nagyrészt napsütéses időben reménykedhetünk, de időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor vagy zivatar. Sokfelé lesz élénk az északi, északnyugati szél. Ma és a napokban a nappali maximum hőmérséklet 21-25 fok lehet, éjjelre pedig 9-14 fokig csökkenhet a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Tom Novi és Lima közöse volt ez, ez teljesen elmoshatatlan egymástól ez a két duó, nem véletlenül zseniálisan működnek együtt. A Tékittel próbáltak minket megébreszteni ezen a gyönyörű napon, mert hogy egyébként az lesz, ugyanis szerencsére sok nap süt majd, bár az égen időnként megjelenhetnek ilyen tavaszi gomoly felhők, de azzal nem kell foglalkozni. Most jön a lényeg, a csúcs hőmérséklet a legmelegebb órákba 24 és 26 fok között alakul majd, úgyhogy egy ilyen stílszerű zenét indítok most utána, ami egy kicsit a nyarat idézi meg. Jön a Ring Ring Ring a De La Soul-tól, bár a nyárról egyáltalán nincs benne szó.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, 9 óra után pedig a rövid szokásos kis sportszínes, és a mai napon a Barcelonáról és Robert Lewandowskiról lesz szó, nem véletlenül, jönnek majd a részletek, na meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem a CNC Music Factory, a Do You Wanna Get Funky-val érkezik majd a csapat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: 55 éves jubileumát ünnepelte a Csesztregi Páva kör. Világsztárokkal és különleges programokkal jön az Örvényes Völgy Fesztivál. Zalaegerszeg múltját idézték fel a város napján. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Megalakulásának 55. évfordulóját ünnepelte a Csesztregi Páva kör. A Zalai Népdalkör jubileumi rendezvényére határon túlról is érkeztek fellépők és vendégek. A dalkör 1971-ben alakult, azóta pedig a zalai népzenei hagyományok egyik meghatározó őrzőjévé vált. Az ünnepségen felidézték a csoport elmúlt évtizedeinek legfontosabb állomásait és sikereit. A Pávakör számos hazai és nemzetközi fellépésen szerepelt, több rangos díjat is elnyert, köztük a Kóta díjat és az Örökös Vas Lajos nagy díjat. A jubileumi műsorban zalai, muravidéki és felvidéki népdalkörök, valamint helyi diákok is felléptek, összegezte a ZAOL. Bejelentették az idei Örvényes Völgy Fesztivál részletes programját. A június végén Zalacsány mellett megrendezett eseményen nemzetközi sztárfellépők és népszerű hazai előadók is színpadra lépnek. A fellépők között lesz többek között Nick West amerikai basszusgitáros énekes, Kevin Davy White brit zenész, valamint a Queen Sensation produkció is. A szervezők szerint a fesztivál különlegessége továbbra is a családias hangulat és a természeti környezet. A koncertek mellett irodalmi estek, gyerekprogramok, túrák, jóga, hangtálfürdő és egészségtudatos programok is várják a látogatókat. Zalaegerszeg történetének érdekességeiről és kevésbé ismert múltjáról beszélgettek a ZAOL Podcast legújabb adásában a Város Napja alkalmából. A műsor vendége Tódor Tamás idegenvezető volt, aki egyebek mellett a település fejlődéséről, régi épületeiről és első polgármesteréről is mesélt. A Zalai megyeszékhely idén több jubileumot is ünnepel. 605 éve említették először városként egy oklevélben. Emellett 141 éve vált rendezett tanácsú várossá. Ma nagyrészt napsütéses időben reménykedhetünk, de időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor vagy zivatar. Sokfelé lesz élénk az északi, északnyugati szél. Ma és a napokban a nappali maximum hőmérséklet 21-25 fok lehet, éjjelre pedig 9-14 fokig csökkenhet a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 9 óra után mindig valami rövid kis szösszenet jön a sportvilágából, és ez a mai napon is így lesz. Barcelona Robert Lewandowski kapcsolatát nézzük most meg, ugyanis van változás, jönnek a részletek, na meg a legjobb zenék a munka mellé, mert most már azért gondolom sokan beértek, akiknek még nem, azok meg még élvezik, hogy csak az autóba kell ülni. Kezdünk a Durán Duránnal, szól a Sunrise.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a mai sportszínes Katalónia fővárosából szól, Barcelonából, ugyanis Robert Lewandowski búcsúzott a szurkolóktól, a Real Betis elleni 3-1-re megnyert bajnoki mérkőzés hozta el a lezárás pillanatát. A Barcelona 37 éves gólvágója a 85. percben vastaps kíséretében könnyes szemmel hagyta el utoljára a pályát a gránát vöröskék mezben, miután szerződése lejárt, és a szezon végén távozik a klubtól. A hivatalos megható elköszönésre a lefújás után került sor, a lengyel támadó felesége és gyermekei társaságában tért vissza a Gyepre, hogy mikrofont ragadjon és katalán nyelven mondjon köszönetet a közönségnek. Egyetlen egy mondatot ragadok ki a beszédből, aki a Barcelonában focizott, az örökre barcelonás marad. 4 év statisztikája, a csatár elképesztő számokkal búcsúzott, 192 meccsen lépett pályára, ezeken 119 gólt szerzett. A csapattal 3 bajnoki címet, 1 spanyol kupát és 3 spanyol szuperkupát emelhetett a magasba. Nem kis teljesítmény, úgyhogy nem csodálom, hogy könnyesek a szemek. Egyébként a lengyel labdarúgó a Gyepen ülve várta meg, még kiürül a stadion körülötte, és bizony sokáig merengett, csak úgy ott a Camp Nou-ba. A legjobb zenékkel megyünk tovább, hogy senki ne aludjon és ne merengjen a munkába. Itt lesz például velem Marc Anthony az I Need to Know-val, a folytatás pedig Cooney Williams-é. Ez a World Celebration most itt a Veszten.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Follow the Flow és a Valahányszor. Ezek után egy kicsit nézzünk körül az utakon. Van egy nagyon rossz infóm az M0-as autóút. Déli szektorában, Halásztelek térségében a 17-es kilométernél történt egy nagy baleset. 6 személyautó ütközött össze, az M1-es autópálya felé vezető oldalon a belső sávot lezárták. A torlódás 8 kilométer hosszú. Kitartást kívánok mindenkinek ide, és kell a kitartás az M3-as autópályán is, ahol egy terelést építenek ki, méghozzá Vásáros Nemény felé vezető oldalon Bak térségében. A 39-es és a 48-as kilométer között van ez a mozgóterelés, és 3 kilométer már mögötte a sor. Ha valaki ki akarná egészíteni az infóimat, azt tegye nyugodtan, a telefon és Viber szám 0620 55 55 155, és nem tudom, hogy hány személyes az autó, de bizony most egy 4 fős fiú csapat mindenkinek be fog ülni az autójába, és egy kicsit próbál jó hangulatot teremteni. A Backstreet Boys csapata jön, és a Quit Playing Games With My Heart most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk természetesen, hogy meghozzuk a jó kedvet a munka mellé. Az East 17 lesz majd például a segítségemre, az It's Right-tal érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: 98.9 Best FM-en.
1: Zalaegerszeg továbbra is biztonságos, de nő a csalások száma. Több helyszínen is beavatkoztak hétfőn a zalai tűzoltók. Emlékverseny lett a zalaegerszegi Liszt kupa. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Elfogadta a rendőrség közbiztonsági beszámolóját a zalaegerszegi közgyűlés. Balaic Zoltán polgármester azt mondta, a város továbbra is az egyik legbiztonságosabb az 50 ezer fő feletti települések között. Tavaly mindössze egy lakásbetörés történt, autófeltörés és autólopás pedig egy sem volt. A beszámoló szerint az elmúlt 15 évben jelentősen csökkent a testi sértések, a garázdaságok és a rongálások száma is. Ugyanakkor egyre több az online csalás. Még 2010-ben 27 ilyen esetet regisztráltak, tavaly már 94-et. Emellett nőtt a közlekedési balesetek száma is. A polgármester hangsúlyozta, a következő időszakban tovább erősítik a rendőri és polgárőri jelenlétet, valamint újabb közterületi kamerákat is telepítenek, összegezte a ZAOL. Több helyszínen is szükség volt hétfőn a zalai tűzoltók segítségére. Nagykanizsán egy idős ember rosszul lett otthonában, ezért nem tudott ajtót nyitni. A tűzoltók a bejárati ajtó üvegének betörésével jutottak be a lakásba, majd átadták a beteget a mentőknek és segítettek a mentőautóba helyezésében is. Zalaegerszegen egy teherautó és egy kerékpáros ütközött össze a Balatoni úton egy gyalogátkelő helynél. A helyszínre riasztott tűzoltók a mentők munkáját segítették, majd megtisztították az úttestet. A nap folyamán Mihálon kerti hulladék és szemét gyulladt ki, Galambokon pedig egy egyedül élő emberhez kellett bejutniuk a tűzoltóknak, miután napok óta nem adott életjelet magáról. Este Szent Péter úron egy autó sodródott le az útról és kerítésnek ütközött, személyi sérülés azonban nem történt, tájékoztatott a vármegyei katasztrófa védelmi igazgató. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Ma nagyrészt napsütéses időben reménykedhetünk, de időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor vagy zivatar. Sokfelé lesz élénk az északi, északnyugati szél. Ma és a napokban a nappali maximum hőmérséklet 21-25 fok lehet, éjjelre pedig 9-14 fokig csökkenhet a minimum.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, május 20-a van, a hét közepén vagyunk, és bizony egy hosszú hétvége áll előttünk, úgyhogy kitartást kívánok a munka mellé. Jönnek a legjobb zenék, hogy megcsinálják a kedvet hozzá. Itt lesz például velem a Salt and Pepper, a Wadamennel és az East 17 csapata is. A kezdés pedig a Dax OC, ez a Barbara Streisand, a mikrofonnál Horváth Zoltán.
0: Best FM,

Best FM a legjobb zenék. Egy pillanatra lerohantam az előbb az utcára, mert jöttek hozzám, hoztak nekem valamit, és meg kell, hogy mondjam, olyan meleg van, hogy amit reggel fölvettem, mikor jöttem be reggel 6 órára, egy hosszú nadrágot meg egy pulcsit, majdnem leolvadt tőlem, annyira meleg van, és egyébként azt érzem már magából a betonból is, hogy jön vissza a meleg, úgyhogy nem hazudtak a mai időjárással, amikor azt mondták, hogy 24 és 26 fok között alakul majd a csúcshőmérséklet, úgyhogy a délutánban ezt már biztos, hogy élvezhetjük, úgyhogy kitartást kívánok a munkában, nem kell már sokat dolgoznunk, és egyébként is a hét közepe van, és egy hosszú hétvége lesz előttünk, amire hasonló időjárást mondanak, mint ami most van, úgyhogy ezen se kell izgulni. Csupa jó hírek után, csupa jó zene fog következni, ugyanis itt lesz Desiree a You Gotta Be-vel, na meg a Salt-N-Pepa és az NWU közöse most a folytatásban. A Wadament indítom itt a Besten. Yeah, yeah.

0: Best FM a legjobb zenék, ez a nyári időjáráshoz Desiree dala teljesen stimmelt, a You Gotta Be, varázsoltál mindenkit, szép napot kívánok mindenkinek. Egyébként május 20-a van szerda, a Bernátok és a Felíciák a névnaposok, a születésnaposok között pedig Iker Casillast, spanyol labdarúgót köszönthetem, ő egy igazi legenda. És ezen a napon van a méhek világnapja is, a legjobb zenékkel pedig hamarosan folytatom. Érkezik az a Kylie Minogue, aki jövőre 40 éve lesz a pályán, az On a Night Like This folytatom hamarosan a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán még egy óránk lesz hátra közösen, és a délelőttből is, úgyhogy az ebédidőig még én hozom a legjobb zenéket. A kaja előtti utolsó egy órához meghozza majd a hangulatot, például Justin Timberlake és Timbaland közöse. Ez lesz a Sexy Back majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: bőrdaganat megelőzése érdekében indít kampányt a Magyar Dermatológiai Társulat. Lengyel Zsuzsanna alelnök rádiónknak elmondta, a tudatos UV-védelem az egyik legfontosabb, és nem csak nyáron.
1: 80-as években Ausztráliába indultak ezek a megfelelő fényvédelmi viselkedéssel kapcsolatos kampányok, és ott már észlelhető egyfajta csökkenés egyébként a fiatal populációban, maga a bőrtumorok előfordulásának a gyakoriságában, míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni, úgyhogy mindenképpen azt gondoljuk, hogy ezen van a hangsúly, hogy megfelelő információhoz jusson mindenki, és ne a tévhit vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
0: Csaknem 200 millió forintot csalt ki egy nyugdíjastól egy budapesti férfi. Még bírósági, adóhatósági, ügyvédi, sőt végrehajtói iratokat is gyártott, hogy meséjét alátámassza. Azt mondta az idős embernek, hogy megszerezhetne egy ingatlant, ha kifizetné a tartozást. Az idős ember megsajnálta és adott neki pénzt. Az átvett összeget aztán elverte, eljátszotta, illetve felélte. Vádat emeltek ellene. 5-0-ra kiütötte Nagy-Britanniát a magyar jégkorong válogatott Svájcban az A csoportos világbajnokságon, ezzel nagy lépést tett a bentmaradás felé. A mieink végig magabiztosak voltak, és sikerült kapott gól nélkül lehozni a mérkőzést. Pénteken a pont nélküli németekkel találkoznak, akiket tétmeccsen még sosem sikerült legyőzniük. Remek időre számíthatunk a folytatásban, mondom a részleteket. Napos idő várható, általában kevés fátyol vagy gomoly felhővel, egy-egy zápor előfordulhat, főként a nyugati-délnyugati határ közelében. A 20-25 fokos csúcs késő estére 10-17 fok közé csökken. Holnap is sok derűs óra következik országszerte, felhőkkel, széllel, itt-ott könnyű záporokkal, 21-26 fokkal. A legfrissebb előrejelzések szerint pénteken még több napsütésben bízhatunk, helyenként akár 27 fok is lehet majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Én iszonyatosan éhes vagyok, de ezt az egy órát még ki kell bírnunk, úgyhogy jönnek a legjobb zenék azért, hogy jól menjen a munka, és megadják az utolsó délelőtti órába is a lendületet mindehhez. Itt lesz például velem a Rob Andres a Got to the Get-tel, na meg Justin Timberlake és Timbaland közöse is szól majd a Sexy Back. A kezdés pedig Bob Marley-éké, a Jam innen indulunk a mikrofonnál, Horváth Zoltán, Hori.
3: Best FM.

Best FM a legjobb zenék az első emeletdala, átdolgozva az Artev Newtól. Ez volt a Csak azért is szerelem, a folytatásba viszont irány a hip-hop és az R&B világa, és egy bizonyíték jön arra, hogy a rappereknek is van szívük, és bizony érző lények, hogyha lehet így mondani. Néha kemény srácokból is lehetnek light szívű úriemberek. Coolio jön, és a See You Where You

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Fogtam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Az egyik személyes kedvencem volt ez. Meredith Brooks és a Beach, viszont az én időm lejárt. Majoros Rita toppan be ide a stúdióba, és itt fog topogni egészen este 6 óráig, hozza a jó kedvet, na meg a legjobb zenéket, és este 6-kor pedig Night Shift, mint ahogy egyébként minden nap 2 óra mixel jönnek a srácok, ma este is White Boy-ék várnak mindenkit sok szeretettel. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy holnap reggel ébredünk majd legközelebb együtt itt a Besten. Most utoljára a Faithless dalát indítom, Didóval érkezik. Ez a One Step Too Far, vissza!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megugrottak márciusban a fizetések, komoly ellenőrzésre készülhetnek a fapados légitársaságok. Szentlőrinci tragédia, őrizetben a lány barátja. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Szépen nőttek márciusban a bérek, a bruttó átlagkereset több mint 9%-kal, csak nem 780 ezer forintra, míg a nettó több mint 11%-kal 546 ezer forintra gyarapodott tavaly márciushoz képest. A készhez kapott összegek többek között a családi, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülése miatt ugrottak meg. A nettó kereset medián értéke 432.100 forint. Ez az az összeg, amelynél a dolgozók egyik fele kevesebbet, a másik fele pedig többet keres. Indul a nyári utazási szezon, fokozott ellenőrzésre számíthatnak például a légitársaságok és a netes szállásfoglaló oldalak. A gazdasági versenyhivatal számos panasz után indított eljárást az elmúlt években. Részletek Horváth Bálintól, a hivatal kommunikációs vezetőjétől.
2: A legnagyobb szállásfoglalási platform közel 3 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot fizetett be Magyarországon az elmúlt években. Több eljárás voltak fapados légitársaságokkal kapcsolatban, különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek gyakran jogsértő gyakorlatoknak minősülnek.
1: Emberölés gyanújával őrizetbe vették annak a lánynak a barátját, aki kiesett egy negyedik emeleti lakásból Szentlőrincen, majd a kórházban meghalt. A Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság közleménye szerint a 22 éves férfi korábban többször is

0: Ők a Middlesbrough tréningjét látogatták meg hivatlanul. Napos idő várható, általában kevés fátyol vagy gomoly felhővel, egy-egy zápor előfordulhat, főként a nyugati-délnyugati határ közelében. A 20-25 fokos csúcs késő estére 10-17 fok közé csökken. Holnap is sok derűs óra következik országszerte, felhőkkel, széllel, itt-ott könnyű záporokkal, 21-26 fokkal. A legfrissebb előrejelzések szerint pénteken még több napsütésben bízhatunk, helyenként akár 27 fok is lehet majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Igazán szép szerdát és kellemes délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Elmúlt dél is pár perccel, úgyhogy jó étvágyat az éppen ebédelőknek, jó kávézást a kávézóknak, vagy jó munkát azoknak, akik munka közben, mondjuk ebéd nélkül hallgatják a Best FM-et. Hozom mindenkinek a kedvencét, úgyhogy James Morrisonnal már indulok is. Szép napot!
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A Valmar, K. Kevin és Ele Junior dalát hallottuk, ez volt a Volt pár alkalommal. Folytatásban Whitney Houston énekel majd nekünk egy hatalmasat. Előtte gyorsan megköszönök, szép délutánt kívánok mindenkinek, jó étvágyat az ebédelőknek, a desszertet se hagyják ki. Én ma egy isteni zabmuffint csináltam házi mogyoróvajjal délelőtt, úgyhogy ha valakinek esetleg kell a recept, nagyon szívesen odaadom, egyébként hozzáadott cukormentes. Igyekszem mostanában egy kicsit odafigyelni, jobban mondva felkészülni a bikini szezonra, bár nem vagyok egy nagy strandra járos. Szóval szép délutánt kívánok, és ilyen zenéket is hozok. Ha már nyár, és tényleg fantasztikusan jó idő van kint, akkor a C-Block Summertime-ját semmiképp ne hagyják ki. Melanie C is érkezik hamarosan, és az I Turn To You. Nem sokára közlekedési infokat is hozok, nap témáját, úgyhogy tartsanak velem. Most pedig Whitney Houstonnál. I'm Your Baby Tonight, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma délután is arra kérek minden úton lévőt, bármilyen járműben utaznak, hogyha van közlekedési információjuk, gondoljanak rám és a többi úton lévőre, és hogyha van infójuk, küldjék el, vagy hívjanak a számunk 0620 55 55 155. Legyen ma is igazán szerencsés az útjuk, tudják, mindenkit hazavárnak. Én pedig, ha kapok infót, már adom is tovább. Terelést építenek ki az M3-ason, ezt kaptam most, legutóbb Bagg térségében méghozzá, a 39-es kilométertől a 48-as kilométerig mindkét irányban csak egy sáv járható, 2-3 kilométeres a torlódás, úgyhogy plát legyen mindenki türelmes, és ezek szerint hosszabb menetidővel is kell számolni. Az M7-esen Letenye felé Martonvásár térségében a 30-as kilométernél az útmenti növényzetet gondozzák épp, úgyhogy a külső sáv zárva is van, itt is már legalább 4-5 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155 még egyszer a számunk, vigyázzanak magukra az utakon, én pedig várom az infókat. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Oh,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jelentem már, a munkahét közepén bőven túl vagyunk egy órával, mert hogy másodperceken belül délután egy óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek után. A Sophie Ellis Backstory indít, itt lesz a Get Over You. És jön a Follow the Flow is.
2: Kérd a naptól, hogy többé ne süssön, vagy hogy reggel ne keljen fel. Egy kapitánytól, hogy inkább ne küzdjön, többé már a tengerrel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Adóbevallás, 1%-ok, éjfélkor határidő, nyári táborok, szigorították a feltételeket, letartóztatták az izmozó isaszegi álrendőrt. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Ma éjfélkor lejár az SZIA a bevallás határideje, akinek befizetési kötelezettsége van, annak főszabály szerint szintén eddig kell átutalnia az összeget. A NAV központi ügyfélszolgálatai este 6 óráig tartanak nyitva, az infóvonal a 18-19 este 8-ig hívható. A NAV felhívta a figyelmet arra, hogy honlapján számos segédlet érhető el, videós összeállítások is. Az 1+1%-okról is ma rendelkezhetnek még, ha eddig nem tett. Meg. Minden eddiginél szigorúbb szabályokhoz kötik a táboroztatást, komoly higiéniai, étkeztetési, biztonsági előírásoknak kell megfelelniük a szervezőknek, és ezeket ellenőrzik is, hangsúlyozta rádiónknak Csizmadia Hajnalka, az NNGK gyermek és ifjúság egészségügyi osztályának vezetője.
2: A szülők biztonságérzetét növelheti két újítás. Nem lehet a tábor szervezője, vagy gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatársak, aki büntetett előéletű, büntető eljárás alatt áll, vagy akit eltiltottak a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától. A másik változás, hogy a szervezőknek már a jelentkezéskor be kell mutatniuk a tábor pontos programját, a biztosított ellátást, az étkeztetés módját, szállás körülményeit.
1: Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június 12-éig több mint 20 ezer diák érkezik az ánkai, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig, illetve a szerdától péntekig tartó osztálykirándulásokon teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják őket. Ezt követően június 21-től startolnak a hatnapos nyári élménytáborok, a háromnapos családi táborok, valamint a gyógyító táborok. Szabadnapos rendőrnek adta ki magát, és több embert bántalmazott egy férfi Pest vármegyében Isaszegen. Egy hangoskodó társaság tagjai ellen intézkedett a vasútállomáson, miközben egy a

0: 27 fok is lehet majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után 3 perccel járunk, szép délutánt, és csodás szerdát mindenkinek. Majoros Réta vagyok. Ebben az órában is hozom a felejthetetlen slágereket, amik visszahozzák a gyerekkorunkat, vagy inkább a tínédzser korunkat, mint például a Destiny's Child és a Survivor. De itt lesz Alice DJ is, és a Better Off Alone. Na meg Sophie Alice Baxter már indít is. Get over you.
2: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Nézd, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

0: Fest FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok az úton lévőknek, és türelmet is egyébként, ahogy így nézem az információkat, mert hogy erős a teherforgalom még mindig, vagy azt kell, hogy mondjam, ma is, az M1-es autópályán Budapest felé Tatta és Biatorbágy között több helyen lassul. A 68-as kilométer környékén éppen áll a forgalom, annak ellenére, hogy nem történt baleset. Akár egy órával is hosszabb lehet a menetidő, ezt írták a hallgatók. Az ellenkező irányban Bicske térségében a 37-es kilométernél mozgó terelés mellett burkolati jeleket festenek a belső sáv zárásával. A helyszín mögött jelentős torlódás van, a kamionok több kilométer hosszan várakoznak a külső sávban, és az araszoló kocsisor pedig az M0-as autóútig ér. Terelést építenek ki az M3-ason Bagnál, a 39-es kilométertől a 48-as kilométerig mindkét irányban, csak egy sáv járható 60 felé, egy Budapest irányába 4-5 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek útinfója van, megköszönöm, hogyha elküldi vagy felhív, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Isteni slágerek a következő órában is, de felvetődött itt egy kérdés. Azt írja nekem Laci, hogy ők már az irodában kicsit kivannak itt szerda délután, úgy tűnik, hogy elfogytak a hétvégén feltöltött kis készletek, és hogy a csütörtök pénteket általában innentől már csak ilyen minimális energiaszinten tolják végig az irodában, és hogy azt kérdezi tőlem, és hát rajtam keresztül a többi hallgatótól, hogy más is így van ezzel? Vagy mi az, amitől így a hét közepén egy kicsit erőre tudnak kapni? Mert azért még bőven két nap hátra van a munkahétből, szóval segítsünk Lacinak, ha valakinek van valami jó kis tipje. 0620 55 55 155 ide írja meg. Én jó zenékkel tudok szolgálni a következő órában is, higgyék el, azért az is tud segíteni egy kicsit a munkamorálon. Jön a Simply Red és a Stars. És jön majd a Sziasztok lányok dala is, a Szőke.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Visegrádi csúcs találkozó lehet Budapesten. BYD beruházás, már nyomoz a rendőrség. Bőrdaganat, az UV-sugárzás a legnagyobb ellenfél. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A visegrádi együttműködés felújításáról és bővítéséről is beszélt Lengyelországban a miniszterelnök. Magyar Péter szerint mindenben partnerek lesznek annak érdekében, hogy a V4-ek visszanyerjék régi erejüket, fényüket és befolyásukat az Európai Unióban. A miniszterelnök varsói sajtótájékoztatóján hozzátette, meghívta vendéglátóját Donald Tuskot Budapestre. Reméli, hogy június végén a cseh és a szlovák kormányfővel kiegészülve már a részletekről is tárgyalhatnak Budapesten. Környezetkárosítás gyanúja miatt nyomoz a rendőrség a szegedi BYD beruházás ügyében. A vármegyei kormányhivatal tett feljelentést, mert a feltételezések szerint a beruházási területről kitermelt földet, ami a határérték felett tartalmazott szennyezőanyagot, több külső helyen rakották le. A környezetért felelős miniszter Gajdos László súlyos szabálysértésről posztolt ez ügyben tegnap. A cég nem kommentálta ezt, ugyanakkor jelezte, mindenben együttműködik a hatóságokkal. A bőrdaganat megelőzése érdekében indít kampányt a Magyar Dermatológiai Társulat. Lengyel Zsuzsanna alelnök rádiónknak elmondta, a tudatos UV-védelem az egyik legfontosabb, és nem csak nyáron.
2: 80-as években Ausztráliába indultak ezek a kampányok, és ott már észlelhető csökkenés a fiatal populációban, maga a bőrtumorok előfordulásának a gyakoriságában, míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni, úgyhogy mindenképpen azt gondoljuk, hogy ezen van a hangsúly, hogy megfelelő információhoz jusson mindenki, és ne a tévhitek vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
1: Erőszakkal tartotta fel a sérülthöz siető mentősöket egy részeg férfi Ózdon. Barátaival mulatozott, amikor a szirénázó lépésben haladó kocsi elé állt ittasan, aztán rácsapott az autó visszapillantó tükrére. Hogy miért tette ezt, nem tudni. Sokba került neki az erősködés. Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt 2 év 2 hónap szabadságvesztés vár rá. Napos idő várható, általában kevés fátyol vagy gomoly felhővel, egy-egy zápor előfordulhat, főként a nyugati-délnyugati határ közelében. A 20-25 fokos csúcs, késő este

0: Majoros Rita vagyok, és már indítom is őket, mint Nelly Furtado dalát itt az I'm Like a Bird. Itt lesz a Heavy D and the Boys, és a Now That We Found Love, úgyhogy ha valakinek ma nincs annyira jó kedve, ettől hát, ha egy kicsit ő is jó kedvre kap, csak úgy, mint Eve dalától itt a Gangsta Lovin'.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenéi, Geszti Péter és Péter Fibori, Beléd szerettem, ez van dala után. Ez a nap kérdése. A szüleinkről lesz szó a mai napon. Mi az, amiben hasonlítunk a szüleinkre, de mondjuk nem örülünk neki annyira, és mi az, amiben hasonlítunk a szüleinkre, és nagyon-nagyon örülünk, lehet külső-belső tulajdonság egyaránt. 0620 55 55 155 jöhetnek ide az üzenetek. Kicsit gondolkodjunk rajta. Így ezen a könnyed szerda délutánon. Nagyon remélem, hogy jól telik egyébként a nap, és hogy egy kicsit fel tudnak pezsdülni a legjobb zenékkel, úgyhogy milyen hangulatban folytatódik a délután. Egyébként Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek nyugodtan az üzenetek ott is, a kommentek. Kíváncsi vagyok, miben hasonlítanak a szüleikre. Jön a Lighthouse Family és a High addig is. Előtte pedig egy igazán ikonikus sláger a 90-es évek elejéről, pontosan 91-ből, ez Heavy Day and the Boys és a Now That We Found Love, ami igazán egy olyan dal, amitől bárkinek jobb kedve lesz, legalább 4 percre, amíg tart a dal, higgyék el nekem, úgyhogy hangerőt fel, Now That We Found Love, itt a Best FM-en.

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Best FM a legjobb zenék. Baleset történt a Fehér úton Budapesten, a Fehér úti ipari park megállónál, úgyhogy ott kell figyelni és egy kisebb fennakadásra számítani. Ezt Laci írta, nagyon köszönöm. Azt írja Nóra pedig, hogy a Megvárt ligetnél baleset történt a Margit körúton, méghozzá a Megvárt liget felől a Szénatér felé vezető oldalon. Nagyon köszönöm a pontos információt. Az M1-esen továbbra is erős a teherforgalom, úgyhogy szakaszos torlódásra kell számítani Budapest felé Komárom és Tata között. Több helyen lelassul, helyenként meg is áll a forgalom, pedig azt írják a hallgatók, hogy nincsen baleset, akár egy órával is hosszabb lehet a menetidő. Aki teheti, a 85-ös Komárom csomópontban térjen le a pályáról, és a Nagyigmánd Kocs-Tata útvonalon kerüljön. A 10-es főúton Pilisvörösváron a 16-os kilométernél úgy gyalogos átkelőhelyet építenek, napközben pedig úgy nagyjából 5 óráig lezárnak félútpályát, illetve a 10-es főút Útörház utcai csatlakozását. A zárás ideje alatt kerülni a Sirály utca felé lehet. A délutáni csúcsforgalomban mindkét irányban több kilométeres a torlódás, ami kialakulni kezd, és az arra közlekedők menetidő növekedésre számítsanak. 0620-55-55-155, én pedig ezen az SMS, Viber és hívható telefonszámon számítok önökre, ha bárkinek útinfója van. Megköszönöm, ha elküldi vagy felhív. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: A digitalizáció előnyeiről és veszélyeiről tartottak előadást Zalaegerszegen. Felpörgött a kerékpáros turizmus. Új lemezével koncertezett Zalaegerszegen az ismerős arcok. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A digitalizáció hatásairól és a tudatos eszközhasználat fontosságáról tartottak előadást a Zalaegerszegen, az Egészséges Zalaegerszeg program részeként. A digitalizáció összeköt vagy elválaszt elnevezésű rendezvényen a résztvevők azt járták körül, hogyan formálják a mindennapokat az okos eszközök, és milyen kockázatokkal járhat a túlzott vagy nem megfelelő használatuk. Az eseményen elhangzott, az idősek és a fiatalok különösen érzékenyek lehetnek a digitális tér kihívásaira. A szakemberek ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy megfelelő használat mellett a digitális eszközök egy egészségügyben és az idősek mentális támogatásában is fontos szerepet tölthetnek be. Olvasható az egerszegihírek.hu-n. Egyre népszerűbb a kerékpáros turizmus Murakeresztúron, miután a település környéki útvonal elnyerte az év kerékpárútja címet. A nyári szezonban az országos bringás vándortáborok egyik központja lesz a dél-zalai település. A városvezetés közölte, június 20-ától összesen 25 turnus érkezik majd, főként iskolás csoportokkal. A résztvevők Murakeresztúrról indulnak és oda is térnek vissza a túrák után. A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség több mint 120 kerékpárt helyezett el a településen. Ezek üzemeltetéséről és karbantartásáról is helyben gondoskodnak. A túrázók a Mura mentén, a Magyar Amazonasnak is nevezett ártéri környezetben tekerhetnek majd, több dél-zalai települést és látványosságot is érintve, számolt be a Zalavár megyei hírportál. Zalaegerszegen adott koncertet az ismerős arcok zenekar. A keresztúri VMK-ban tartott fellépésen a közelmúltban megjelent Ecce Homo című album dalai kerültek a középpontba. A koncert előtt dedikálással egybekötött közönség találkozót is tartott a zenekar. Ma nagyrészt napsütéses időben reménykedhetünk, de időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor vagy zivatar. Sokfelé lesz élénk az északi, északnyugati szél. Ma és a napokban a nappali maximum hőmérséklet 21-25 fok lehet, éjjelre pedig 9-14 fokig csökkenhet a minimum.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délután mindenkinek Zalaegerszegen is, ez itt a Best délután, a Best FM-en, ahol a legjobb zenék kísérnek végig a nap második felén. És Bérém Edia vagyok, jövök friss hírekkel, helyi érdekességekkel és a 90-es 2000-es évek ikonikus slágereivel. Töljük hátra, innen már művisszük a hangulatot a Best FM-en.
0: 88.9 Best

Ezt a felmeleg jobb zenék új korszerű műszer segítségével hajtottak végre műtétet a Zala vármegyei Szent Rafael kórházban. A módszer lényege, hogy az orvosok egy vékony katéteren keresztül jutnak el a medencei verőerek szűkületéhez vagy elzáródásához, majd ott egy fedett fémhálót helyeznek be. Ez az eszköz belülről támasztja meg az eret és állítja helyre a vér szabad áramlását. A 47 éves páciens panaszaival házi orvosát kereste fel, aki érszűkület gyanúja miatt továbbította őt a kórházba. Ezek az ér problémák komoly keringésű zavarokat okozhatnak az alsó végtagokban. A helyi érzéstelenítésben történt beavatkozás során egy vékony katétert vezettek be tehát az érrendszerbe. Az eljárás forradalmi áttörést jelent a komplex érelzárodások kezelésében, mivel minimálisan invazív alternatívát kínál a hagyományos nagy hasi feltárással járó nyitott sebészeti műtétekkel szemben. Számolt be nemrég a részletekről az zalaegerszegi híradónak dr. Papp Ákos, intervenciós radiológus főorvos, intervenciós laborvezető. A technika gyors és hatékony megoldást nyújt a keringés helyreállítására, megelőzve így módon a súlyosabb szövődményeket, miközben a betegek gyorsabb felépülését is segíti.

0: 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy emél más.

0: Best FM legjobb zenék útinfókkal folytatjuk az M6-oson például Budapest felé. A 18-as kilométernél lévő Érdészak iparterület csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósd Érd centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Érdnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a Pécs felé vezető oldalon most irányonként egy-egy sávon halad. Ehhez kapcsolódóan Budapest felé a 22-es jelű Érd dél Martonvásár csomópont felhajtóágát is lezárták, helyette a 20-as kilométernél lévő Diósd Érd centrum csomópontban lehet a főváros felé vezető irányba felhajtani. És ugyancsak az M6-oson Bátaszék után a B és a C alagút között a dilatáció szerkezetet javítják. A 168-es és a 169-es kilométer között a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. A Hímesházi Völgyhídon pedig a 180-as és a 182-es kilométer között a burkolatot javítják, itt a főváros felé vezető oldal van zárva, és a Pécs felé vezető oldalon járható egy-egy sáv. Óvatosan arra felé is jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: 55 éves jubileumát ünnepelte a Csesztregi Pávakör. Világsztárokkal és különleges programokkal jön az Örvényes Völgy Fesztivál. Zalaegerszeg múltját idézték fel a város napján. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. 1975, we brought you an album with a song.

0: 88.9 Bestefem a legjobb zenék. Táncterápiás foglalkozás sorozatot indítottak az Alegerszegi Gondozási Központban és az Idősek Otthonában. A kezdeményezés célja, hogy az idősek, köztük a demenciával élők megőrizzék aktivitásukat, javuljon a fizikai állapotuk, mentális egészségük és az életminőségük. Az Egészséges Zalaegerszeg program részeként a terapeuta hetente látogatja a szépkorúakat. Ezek az alkalmak jól illeszkednek az intézmények szakmai programjához. Kezdetben sokan kíváncsiságból csatlakoztak, az elmúlt hetekben azonban számos pozitív élménnyel gazdagodtak. A közös tánc új szint visz a mindennapokba. A szakemberek szerint a táncnak kiemelt szerepe lehet a testi és lelki egyensúly megőrzésében. A Landorhegyi és a Gaspari Csuti otthonokban jelenleg 3 csoportban zajlanak a mozgásos foglalkozások. A program áprilisban indult és júliusig tart. A szervezők már keresik a lehetőségeket, hogy ősszel folytathassák a táncterápiát.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk. Az M1-esen például a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között átépítették a terelést. A 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki vezessen óvatosabban, és vegyük figyelembe a sebességet korlátozó táblákat is. A 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópontban pedig a Budapest felé vezető felhajtó ágát lezárták, úgyhogy ott is figyelni kell nagyon. Aztán az M3-ason Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, így a forgalom a belső és az ellenkező oldal a belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. A 39-es kilométernél lévő Baktura Aszó csomópont le- és felhajtó ága mindkét oldalon járható. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Zalaegerszeg továbbra is biztonságos, de nő a csalások száma. Több helyszínen is beavatkoztak hétfőn a zalai tűzoltók. Emlékverseny lett a zalaegerszegi Liszt kupa. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Elfogadta a rendőrség közbiztonsági beszámolóját a zalaegerszegi közgyűlés. Balaic Zoltán polgármester azt mondta, a város továbbra is az egyik legbiztonságosabb az 50 ezer fő feletti települések között. Tavaly mindössze egy lakásbetörés történt, autófeltörés és autólopás pedig egy sem volt. A beszámoló szerint az elmúlt 15 évben jelentősen csökkent a testi sértések, a garázdaságok és a rongálások száma is. Ugyanakkor egyre több az online csalás. Még 2010-ben 27 ilyen esetet regisztráltak, tavaly már 94-et. Emellett nőtt a közlekedési balesetek száma is. A polgármester hangsúlyozta, a következő időszakban tovább erősítik a rendőri és polgárőri jelenlétet, valamint újabb közterületi kamerákat is telepítenek, összegezte a ZAOL. Több helyszínen is szükség volt hétfőn a zalai tűzoltók segítségére. Nagykanizsán egy idős ember rosszul lett otthonában, ezért nem tudott ajtót nyitni. A tűzoltók a bejárati ajtó üvegének betörésével jutottak be a lakásba, majd átadták a beteget a mentőknek és segítettek a mentőautóba helyezésében is. Zalaegerszegen egy teherautó és egy kerékpáros ütközött össze a Balatoni úton egy gyalogátkelő helynél. A helyszínre riasztott tűz a mentők munkáját segítették, majd megtisztították az úttestet. A nap folyamán Mihálydon kerti hulladék és szemét gyulladt ki, Galambokon pedig egy egyedül élő emberhez kellett bejutniuk a tűzoltóknak, miután napok óta nem adott életjelet magáról. Este Szent Péter úron egy autó sodródott le az útról és kerítésnek ütközött, személyi sérülés azonban nem történt, tájékoztatott a vármegyei katasztrófa védelmi igazgató. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Ma nagyrészt napsütéses időben reménykedhetünk, de időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor vagy zivatar. Sokfelé lesz élénk az északi, északnyugati szél. Ma és a napokban a nappali maximum hőmérséklet 21-25 fok lehet, éjjelre pedig 9-14 fokig csökkenhet a minimum.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot mindenkinek, jó délután, Zalaegerszeg, a Best FM-ben hallgatjátok a Best délutánt, ahol a legjobb zenék szólnak. Béni Meddia vagyok, jövök a város legfrissebb híreivel, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek ikonikus slágereivel. Egy kis nosztalgia, sok jó zene. Ezt kínálom a folytatásra is itt a Besten.
0: 88.9 Best FM.

Keresi a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Zalaegerszegen ez az ön kedvenc rádiója. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Beste fel melegebb zenék. Budapestre rengeteg turista érkezik minden évben, akik nagyon szeretnek fényképeket készíteni a fővárosról. A legjobb fotó helyszínekről a közösségi média oldalakra is szívesen töltenek fel képeket. Budapest egyik legjobb fotó helyszíne valószínűleg a Gellért hegyen van, egy olyan helyen, amit a turistákon kívül mások még nem is nagyon fedeztek fel. Ha igazán Instagramra illő képet vagy videót akarsz csinálni, akkor a legjobb az Erzsébet híd budai oldalán felvételeket készíteni. Szent Gellért szobra és a mögötte lévő oszlopok kiváló helyszín erre. Az egyik legjobb hely a szobor mögötti ösvény, ahonnan a turisták imádnak felvételeket készíteni. Aki arra jár először, az maga is kipróbálhatja, hogy milyen képeket lehet lőni innen. Érdemes. Én pedig akár fotózás mellé is adom a legjobb zenéket itt a Besten.

Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk. Az M3-ason például a Budapest felé vezető oldalon az 59-es jelű 60 kelet csomópont felhajtóágát lezárták, helyette az 55-ös jelű 60 Salgótarján csomópontnál lehet felhajtani a főváros irányába. 60 térségében is sávelhúzással terelik a forgalmat, ott a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal a belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Budapest irányába egyébként a 221-es és a 218-as kilométer között a leálló sávot lezárták, mert zajvédő falat építenek. Ami pedig az M4-est illeti, Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást.

0: A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: a Best FM-en.
1: Még pár óra is lejár az SZIA bevallási határidő. Elkezdődtek az egyeztetések a kárpátaljai magyarok jogairól. Koranyári idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ma éjfélkor lejár az SZIA bevallás határideje, akinek befizetési kötelezettsége van, annak főszabály szerint szintén eddig kell átutalnia az összeget. A NAV központi ügyfélszolgálatai most már zárnak, de az infovonal a 18-19 este 8-ig hívható. A NAV felhívta a figyelmet arra, hogy honlapján számos segédlet érhető el. Az 1+1 százalékokról is ma rendelkezhetnek még, ha eddig nem tették meg.

0: megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével összefüggő magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de elsődlegesen a nemzeti kisebbségek jogainak védelmét kell rendezni. Ukrajna kinyilvánította, arra törekszik, hogy bizalomra épülő új, kölcsönösen előnyös fejezetet nyisson a kétoldalú kapcsolatokban. NATO vadászgépek vettek üldözőbe egy drónt a litván légtérben, azt egyelőre nem tudni, hogy a szerkezet Ukrajnából érkezette. A balti államban rövid időre légi vészhelyzetet hirdettek. Leállt a vilniuszi repülőtér és a tömegközlekedés, valamint felszólították a litván főváros lakóit, hogy maradjanak biztonságos helyen. Tegnap egy NATO vadászgép Észtország fölött semmisített meg egy Ukrajnából érkezett drónt. Indul a nyári utazási szezon, a körültekintő tervezés, a tudatos döntés sok kellemetlenségtől kímélheti meg az utazókat. A gazdasági versenyhivatalhoz minden évben számos panasz érkezik légitársaságokra és online szállásfoglaló oldalakra, ezért a piac szereplői idén fokozott ellenőrzésre számíthatnak, mondta rádiónknak Horváth Bálint, a hivatal kommunikációs vezetője.
1: A versenyhatóság kiemelt figyelemmel kíséri az utazási és turisztikai piac szereplőinek a tevékenységét, és a hatáskörében eljárva fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben. A legnagyobb szállásfoglalási platform közel 3 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot fizetett be Magyarországon az elmúlt években. Több eljárás volt a fapados légitársaságokkal kapcsolatban, különböző technikával próbálják maguk hozzonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek gyakran jogsértő gyakorlatoknak minősülnek.
0: Derült idő lesz az ország legnagyobb részén, csapadékra nem kell számítani, és a szél is veszít az erejéből. 5 és 15 fok közé hűl a levegő éjszakára, ennél hidegebb csak az északi völgyekben lehet. Holnap száraz napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő az égen. A szél nagy területen megélénkül, 22 és 27 fok között alakulnak a csúcsértékek. Hétvégére nyárias időt ígérnek sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Gyakorlatilag ugyanaz fog történni az előttünk álló 120 percben, ami amúgy is történik mindig itt a Besten. 0-24-ben, hétfőtől vasárnapig az év 365 napján, pop és rádiós lágerek a 90-es és a 2000-es évekből. Viszont ebben a 120 percben, mixben, sőt a második felében ennek a 120 percnek majd olyan verziókban, ami csak DJ Effendi tud prezentálni. Mert hogy szerda van, úgyhogy ő érkezik majd 7-től, addig pedig én, White Boy, 6 és 7 óra között a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift. Életünk

legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift, a

0: trying. Gotta keep on trying. All the bees and birds are flying. Never let go, gotta hold on and not stop till the break of dawn. And keep moving, don't stop rocking.
1: Get on up when you're down, baby. Take a good look around. I know it's
2: Best FM, a legjobb zenék mixben.
3: Megvan az az érzés, ugye, amikor találkozol valakivel, ismerős az arca, de nem tudod, hogy pontosan hol, mikor, hogyan volt egymással dolgotok a múltban. Hát a következő órában szerintem csomó ilyen pillanat lesz majd, mert hogy DJ FN szokta olyan verzióban hozni a 90-es és a 2000-es évek pop és rádiós lágereit, hogy az ember nagyon-nagyon lassan jön csak rá. Valahol már hallottam, de pontosan mi is ez? Na, hát majd ilyenekre tessék készülni. 7 és 8 óra között pár perc, helyet cserélünk, és aztán nem sokára innen folytatjuk, illetve folytatja DJ FN, úgyhogy senki nem legyen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon 2 nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rózsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen Alcsúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen Alcsúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Lengyel-magyar összefogás jöhet a térség vasúti beruházásaiért. Megugrottak márciusban a fizetések, környezetkárosítás miatt nyomoznak a BYD ellen. Villányi Eszter vagyok. A közlekedésben is újjáépül a lengyel-magyar barátság, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter Varsóban, miután tárgyalt a lengyel infrastruktúráért felelős miniszterrel. Vitézy Dávid lengyel kollégájával a vasúti és légi közlekedési fejlesztések összehangolásáról állapodott meg. Közösen szeretnék elérni azt is, hogy több uniós forrás jusson a kelet-közép-európai vasúti beruházásokra. Szépen nőttek márciusban a bérek. A bruttó átlagkereset több mint 9%-kal, csak nem 780 ezer forintra, míg a nettó több mint 11%-kal 546 ezer forintra gyarapodott tavaly márciushoz képest. A kézhez kapott összegek többek között a családi, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülése miatt ugrottak meg. A nettó kereset medián értéke 432.100 forint. Ez az az összeg, amelynél a dolgozók egyik fele kevesebbet, a másik fele pedig többet keres, ez 13%-kal nőtt. Nyomoz a rendőrség a szegedi BYD beruházás ügyében. A fejlesztési területen lévő talajrétek felhasználásával összefüggésben merült fel a környezetkárosítás gyanúja. A vármegyei kormányhivatal tett feljelentést. A feltételezések szerint a kitermelt föld a határérték felett tartalmazott szennyezőanyagot, amelyet több külső helyen rakottak le. Az ügyben szigorú vizsgálat indítását jelentette be Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter. A cég nem kommentálta az esetet, ugyanakkor közölte, mindenben együttműködik a hatóságokkal. Vonzó az egyérintéses fizetési módszer. Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak így módon a budapesti metrókon. A Pay & Go-t legtöbben a hármas vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okos eszközük használatával a terminálnál egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni. A tervek szerint az új rendszer 2028-tól fokozatosan a teljes budapesti és agglomerációs közösségi közlekedési hálózaton megjelenhet. Derült idő lesz az ország legnagyobb részén, csapadékra nem kell számítani, és a szél is veszít az erejéből. 5 és 15 fok közé hűl a levegő éjszakára, ennél hidegebb csak az északi völgyekben lehet. Holnap száraz, napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő az égen. A szél nagy területen megélénkül, 22 és 27 fok között alakulnak a csúcsértékek. Hétvégére nyárias időt ígérnek, sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Én már tudom mi ez, de csak azért már láttam, hogy...
3: Szabadság.
2: Egyenlőség, testvériség. Freedom, George Michael. Tényleg az lesz majd belőle, az fog belőle kifejlődni. A Michael Jackson film meg volt már?
3: Nem még.
2: Nem még?
3: Nem még.
2: Nem még, meg is le vagyok maradva.
3: Nem tudom, olyan ritkán jutok el mostanában a moziba, hogy... Tényleg, borzasztó.
2: Mondja, mit láttam utoljára a moziban?
3: Na.
2: A Barbie filmet. Még.
3: Barbie film?
2: Aha. Nagyon jó volt. Ja, bocs, nem ide. Na, pop és rádiós lágerek, még egy órán keresztül DJ Fennyvel, szerdai rezidensünkkel a lemezjátszok mögött.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Egyszer majd talán majd jön ő is. Nem tudom, ugye hát itt lemondta a koncertet. A Magyarországit. Hát ha.
2: Ilyenek ezek a sztárok, látod?
1: Látom. Ilyen, pedig hát, arra pont el akartál volna menni, ugye?
2: Így van. Adta pont. Arra vártam. Mi
1: lesz ennél? Mondd már, jegyet is majd nagyjám rányomtál, hogy megveszed.
2: Erre lemondja.
1: Figyelj, de egyébként csak így mondom, hogy mik lesznek még itt rövid határidő belül. Seal, nem? Sting.
2: Sting, igen.
1: Kraftwerk, azt nem tudom téged mennyire.
2: Az Zola.
1: Nem?
2: De ahogy imádom, tehát azért.
1: És most láttam az új turnét. Zseni. Hát Pitbull, ugye azt tudjuk, hogy a kihadó.
2: Hirtelen most ennyi.
1: Kemény.
2: Esetleg nem tudsz róla, hogy Eric Prince nem lesz valamikor? Valahol?
1: Valami feszkó?
2: Az a fiammal mennék.
1: Igen?
2: Imádja Eric Prince. Komolyan.
1: Na, hát ez tök.
2: Csak kocsiba csak azt
1: figyelj, most nem tudom, ugye, hogy azért a gerendaiek, ugye a ígéretük a szíven, azért tényleg így az old school szigetes arcokra gondoltak így a line-upnál. Nem tudom, hogy valamelyik sátorba, partiárába, arénába esetleg érkezne az öreg Eric.
2: De hát... azt úgy nézem meg, hogy rendtek nem mint DJ, hanem mint konkrétan fellépés, de zenekari fellépés, vagy zenész fellépés.
1: Hát persze, ha ott
2: ugye, hát jó, hogy azt mondja, nem DJ-szettet nézett meg talán, ahol a színpiken ott
1: bűnözkedik. Ja, van neki olyanja?
2: Szerintem van.
1: Biztos?
2: Nem. Szerintem van.
1: Igen. Na, ugye utána néz. Jó, van, igen, fennél a lemezjátszok mögött.

0: Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: Na és ha már a szakmát említettük az előző körben, hát akkor ha mi kastélyunk királya az előző 60 percben. Hú. DJ Effendi volt. Nagyon jó nyomom.
2: Nagyon felkészültél.
1: Én teljesen saját magam hatása alá kerültem. Effikém, nagyon szépen köszönjük. Hát akkor, hát ha nem is konkrétan zárni fogod a május, de neked a jövő szerda lesz az utolsó május.
2: Igen.
1: Dél előtt.
2: Igen, egy-két-három nappal. Jajajajajaj, nagyon kíváncsi vagyok, mi lesz ebben.
1: Jó van, na, előtte még lesz egy szerda, akkor ugyanígy várunk ide héttől. Ezt megköszönjük szépen.
2: Legyen úgy.
1: Hello, hello.
2: Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Visegrádi csúcs találkozó lehet Budapesten. Fontos az UV védelem, földrengés volt Dániában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A visegrádi együttműködés felújításáról és bővítéséről beszélt Lengyelországban a miniszterelnök. Magyar Péter szerint mindenben partnerek lesznek annak érdekében, hogy a V4-ek visszanyerjék régi erejüket, fényüket és befolyásukat az Európai Unióban. A kormányfő varsói sajtótájékoztatóján hozzátette, meghívta vendéglátóját, Donald Tuskot Budapestre, és reméli, hogy június végén a cseh és a szlovák miniszterelnökkel kiegészülve már a részletekről is tárgyalhatnak Budapesten. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június 12-éig több mint 20 ezer diák érkezik a zánkai, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig, illetve a szerdától péntekig tartó osztálykirándulásokon teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják őket. Ezt követően június 21-től startolnak a 6 napos nyári élménytáborok, a 3 napos családi táborok, valamint a gyógyító táborok. Elindult a Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya. Lengyel Zsuzsanna alelnök rádiónknak elmondta, idén a hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV-védelem fontossága áll a középpontban.
2: 80-as években Ausztráliába indultak ezek a megfelelő fényvédelmi viselkedéssel kapcsolatos kampányok, és ott már észlelhető egyfajta csökkenés egyébként a fiatal populációban maga a bőrtumorok előfordulásának a gyakori. Míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni, úgyhogy mindenképpen azt gondoljuk, hogy ezen van a hangsúly, hogy megfelelő információhoz jusson mindenki, és ne a tévhitek vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
1: Gyenge földrengés volt Dániában. A 3,9-es erősségű földmozgást Koppenhága térségében regisztrálták, jelezte az Európai Földközi-tengeri Szeizmológiai Központ. A rengés középpontja mintegy 30 kilométerre délre volt a dán fővárostól. Sok hívást kapott a rendőrség, és a rengést még 170 kilométerrel távolabb is lehetett érezni. Károkról nem érkezett hír. Derült idő lesz az ország legnagyobb részén, csapadékra nem kell számítani, és a szél is veszít az erejéből. 5 és 15 fok közé hűl a levegő éjszakára, ennél hidegebb csak az északi völgyekben lehet. Holnap száraz napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő az égen. A szél nagy területen megélénkül, 22 és 27 fok között alakulnak a csúcsértékek. Hétvégére nyárias időt ígérnek sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Már nem lepődünk meg azon, hogy Lady Gagát nem csak énekesnőként láthatjuk a színpadon, de színésznőként is a tévében vagy a filmvásznon. De 2012-ben ezen a napon bizony az a megtiszteltetés érte őt, hogy először szerepelt a Simpsons című rajzfilm sorozatban. Nálunk meg ő indítja a következő órát a Paparazzival itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best

about the sucker DJ. So listen, what I

Stefan a legjobb zenék. Az elmúlt években azért rengeteg lehetőségünk volt hazai környezetben, hazai fesztiválokon látni élőben a Limp Bizkitet. Idén sajnos nem jönnek, de azért el lehet őket kapni nyáron, például Lengyelországban, Németországban, Belgiumban vagy Spanyolországban. Jön a Behind Blue Eyes, itt a Best Time.

Best FM a legjobb zenék. James Blunt éppen aktuális barátnőjével és annak családjával együtt vacsorázott, amikor csatlakozott hozzájuk a család egyik régi jó barátja, és beszélgetésbe elegyedtek, aki kérdezte, hogy és te mit fogsz csinálni a jövőben? Éppen most szereltem le a békefenntartóktól, és hát tervezek Amerikába menni, hogy elindítsam a zenész karrieremet. És van hol laknod? Nincs. Na akkor gyere, aludj nálam. Hát így szövődött örök és tényleg élete végéig szóló barátság James Blunt és Carrie Fisher, vagyis Leia hercegnő között. Jön a 1973, itt a Best.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még pár óra és lejár a bevallási határidő. Bővíti a férőhelyeket a MÁV pünköstkor. Földrengés volt Dániában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ma éjfélkor lejár az SZIA bevallás határideje, akinek befizetési kötelezettsége van, annak főszabály szerint szintén eddig kell átutalnia az összeget. A NAV felhívta figyelmet arra, hogy honlapján számos segédlet érhető el. Az 1+1 százalékokról is ma rendelkezhetnek még, ha eddig nem tették meg. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével összefüggő magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de elsődlegesen a nemzeti kisebbségek jogainak védelmét kell rendezni. Ukrajna kinyilvánította, arra törekszik, hogy bizalomra épülő új, kölcsönösen előnyös fejezetet nyisson a kétoldalú kapcsolatokban. A közlekedésben is újjáépül a lengyel-magyar barátság. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt Varsóban, miután tárgyalt a lengyel infrastruktúráért felelős miniszterrel. Vitézy Dávid lengyel kollégájával a vasúti és légi közlekedési fejlesztések összehangolásáról állapodott meg. Közösen szeretnék elérni azt is, hogy több uniós forrás jusson a kelet-közép-európai vasúti beruházásokra. Kiemelten készül a pünkösdi hosszú hétvégére a MÁV. A megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai térségekben is bővítik a férőhelyek számát. Az IC-ken 10%-kal jelentette be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, az ügyeleteket is megerősítik, hogy probléma esetén hatékonyabban tudjanak fellépni. Emellett tartalékszerelvényeket is fenntartanak személyzettel együtt. Arra is felhívta a figyelmet, érdemes időben jegyet és helyjegyet váltani. Gyenge földrengés volt Dániában. A 3,9-es erősségű földmozgást Kopenhága térségében regisztrálták, jelezte az Európai Földközi-tengeri Szeizmológiai Központ. A rengés középpontja mintegy 30 kilométerre délre volt a dán fővárostól. Sok hívást kapott a rendőrség, és a rengést még 170 kilométerrel távolabb is lehetett érezni. Károkról nem érkezett hír. Derült idő lesz az ország legnagyobb részén, csapadékra nem kell számítani, és a szél is veszít az erejéből. 5 és 15 fok közé hűl a levegő éjszakára, ennél hidegebb csak az északi völgyekben lehet. Holnap száraz, napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő az égen. A szél nagy területen megélénkül, 22 és 27 fok között alakulnak a csúcsértékek. Hétvégére nyárias időt ígérnek, sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Kitalált történetekkel próbálta saját gangster imidzsét erősíteni Aiko még a karrierje elején, aztán később egy oknyomozó újságíró kiderítette, hogy ebből semmi nem igaz. Volt 3 év felfüggesztetje illegális fegyverviselés miatt, de semmi több, szóval azért Aikon közel sem annyira veszélyes, vagyis dangerous, mint ahogy azt az óra első dalában állítja.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, hogy honnan jött a Last Go név? Hát a csapat tagjai valami Angliához köthető dolgot akartak névnek, és hát a Glasgow-ból így lett aztán Lasgo. Mondanom sem kell, hogy magának a zenekarnak semmi köze nincs az Egyesült Királysághoz, mert hogy egy belga dance trióról van szó. Jön a Something.

Best FM, a legjobb zenék, nem elfelejteni, megint egy hosszú hétvége áll előttünk. Most kivételesen nem a pénteket, hanem a pünköst hétfőt kapjuk majd meg pluszban a szombat és a vasárnap mellé, de hát a hardcore arcok azok ugye már csütörtök este megindulnak, úgyhogy ők már holnap szombat esti hangulatban érzik magukat. Mi meg most Wickfieldnek köszönhetően. Jön a Saturday Night!

Best FM a legjobb zenék. Mi lett volna, ha című rovatunk újabb darabja érkezik? Mi lett volna akkor, hogyha most érkező dal szerzője Linda Perry nem hívja át magához egy kis stúdiózásra Christina Aguilerát? Akkor valószínűleg ez a dal az eredeti terveknek megfelelően Pinkhez kerül, akinek hát hangi adottságait ismerve biztos, hogy ugyanígy el tudta volna énekelni ezt a dalt, de én azt mondom, hogy mégis jól alakult ez így, hogy végül a Beautiful Christina Aguilera élet. Ez jön most itt a Best FM.

0: többi. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Erősödnek a magyar-lengyel kapcsolatok, még pár óra és lejár a bevallási határidő, egy hónap és itt a múzeumok éjszakája. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A visegrádi együttműködés felújításáról és bővítéséről beszélt Lengyelországban a miniszterelnök. Magyar Péter szerint mindenben partnerek lesznek annak érdekében, hogy a V4-ek visszanyerjék régi erejüket, fényüket és befolyásukat az Európai Unióban. A kormányfő varsói sajtótájékoztatóján hozzátette, meghívta vendéglátóját, Donald Tuskot Budapestre, és reméli, hogy június végén a cseh és a szlovák miniszterelnökkel kiegészülve már a részletekről is tárgyalhatnak Budapesten. Ma éjfélkor lejár az SZIA bevallás határideje, akinek befizetési kötelezettsége van, annak főszabály szerint szintén eddig kell átutalnia az összeget. A NAV felhívta figyelmet arra, hogy honlapján számos segédlet érhető el. Az 1+1 százalékokról is ma rendelkezhetnek még, ha eddig nem tették meg. Kiemelten készül a pünkösdi hosszú hétvégére a MÁV. A megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai térségekben is bővítik a férőhelyek számát. Az IC-ken 10%-kal jelentette be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, az ügyeleteket is megerősítik, hogy probléma esetén hatékonyabban tudjanak fellépni, emellett tartalékszerelvényeket is fenntartanak személyzettel együtt. Arra is felhívta a figyelmet, érdemes időben jegyet és helyjegyet váltani. Egy hónap múlva, június 20-án lesz a múzeumok éjszakája. Az idei rendezvénysorozat kiemelt városa Sopron lesz, nagykövete pedig Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró. Országszerte több száz helyszínen több ezer programmal várják a látogatókat a múzeumok, galériák, kiállítóhelyek. A részletes programot június 2-ától lehet majd elérni. Meghosszabbították az Öröklét őrei az első kínai császár agyakkatonái című kiállítást. A tárlat a tervezetnél 3 héttel tovább, június 14-ig látható a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. A közönség több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat itt. Derült idő lesz az ország legnagyobb részén, csapadékra nem kell számítani, és a szél is veszít az erejéből. 5 és 15 fok közé hűl a levegő éjszakára, ennél hidegebb csak az északi völgyekben lehet. Holnap száraz, napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő az égen. A szél nagy területen megélénkül, 22 és 27 fok között alakulnak a csúcsértékek. Hétvégére nyárias időt ígérnek, sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Szerintem az én korosztályomban nagyon sokaknak akkor indult el hivatalosan a nyár, amikor felültünk a déliben a vonatra, és lementünk a Balatonhoz. Hát a vonatot meg a nyarat kombináljuk a következő óra legelején. A Train érkezik a Hey Soul Sisterrel, aztán itt lesz a Fiesta és a Jött veled a nyár, de meg DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince és a Summertime.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en Whiteboy-ja.

Best FM a legjobb zenék, 8 napon belül vagyunk még, úgyhogy remélem eljut Jenny Berggrenhez, az Ace of Base énekeséhez, hogy boldog szülinapot, tegnap ünnepelte az 54-et. Jön a

Mesztefem a legjobb zenék, ma este indul a Five idei nagy visszatérése. A turné mai első állomása Brisbane-ben lesz, és egészen május végéig leginkább Ausztráliában és Új-Zélandon lesznek majd láthatóak, hallhatóak, nyáron pedig az összes angol fesztiválon fellépnek majd. Keep on moving, érkezik a Five itt a Best-en.

szabadtéri bulit zártam ezzel a dallal. Most még nem zárom a mai napot, csak ezt az órát, mert hogy van még 60 perc a mai Night Shiftből. Jön az Undane és a Beautiful Things itt a Best Time.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Még egy óra és kipipálhatjuk a szerdát, és ezzel megint egy lépéssel közelebb kerülünk a hétvégéhez, ami ugye megint hosszú hétvége lesz. Ezt az órát pedig majd színesíti Mary J. Blige a Family Affair-rel, Sting, Shep Mamival és a Desert Rose-zal, illetve Beyoncé az If I Were a Boy-jal rögtön az óra legelején.
1: Ez a Night Shift a best

Még ha már mostanában, mintha a világsztárok megint ráéreztek volna a világ körüli turnézás ízére, azért még mindig nagyon sokan a kényelmesre és a biztosra mennek, és inkább rezidenciát vállalnak Vegasban. Így van ezzel a most érkező Mary J. Blige.

Ezt a fem a legjobb zenék a holnapi dances csütörtök előzeteseként, meg a mai Night Shift zárásaként. Jön még a szeptember és a Cry For You. Ennyi volt már ez a nap. Holnap tehát 120 percig dance érkezik majd a Night Shift legelején. 6 és 8 között DJ Miller fog hozzám csatlakozni. Cry For You, ez jön. Én meg megyek, jó éjszakát, nem csak arra találkozom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen